Na jó, de létre. Na. Úgy jelenet tartalma egy millió tauznól úgy tűnálni, hogy egy amire tűnődik meg. Nem volt.